Arcon. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit. Az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
4: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
3: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sokfelé érkezik eső, kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Görög táncház lesz az Egri Topó téren. Talált bankkártya használata miatt emeltek vádat Egerben. Véradókat várnak az egri érseki palotába. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Újra elnyerte az aranyminősítésű felelős foglalkoztató címet az Egri Bródi Sándor könyvtár. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Értékelésében kiemelte a munkatársak megbecsülését, szakmai fejlődésük támogatását és a dolgozók megtartásáért tett lépéseket. Fontos szempont volt a nyílt kommunikáció, valamint az is, hogy a munkatársak elmondhatják véleményüket. Az idei dolgozói elégedett felmérésben az alkalmazottak 86%-a vett részt. Az elismerést Tőzsér Istvánné igazgató a könyvtár összmunkatársi értekezletén vette át, írja az Egri Hírek. Görög zenével és közös tánccal várják az érdeklődőket szeptember 13-án vasárnap délután az Egri Topó téren. A táncházban Sarandis Manzukaris buzuki művész szólaltatja meg a görög dallamokat. A közönség nem csak nézőként lehet részese a programnak, hanem a táncba is bekapcsolódhat. Azokat is várják, akik még nem próbálták a görög lépéseket. A gyakran körben egymás kezét vagy vállát fogva járt táncok a közös mozgás élményét kínálják a résztvevőknek, írja az Eger Hírek. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: Országos szakmai elismerést vehetett át Balogné Nagy Szilvia, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi betegellátó osztályának főnővére. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját a szervezet 13. tudományos kongresszusán Siófokon adták át. Az elismeréssel a hosszú időn át végzett elkötelezett egészségügyi munkát jutalmazzák. A kórház méltatása szerint a főnővér széleskörű szakmai tudás és gyakorlati tapasztalatával meghatározó szerepet tölt be az osztály mindennapi működésében. Munkáját pontosság és következetesség jellemzi, számolt be a Gyöngyös ma. A Hatvani Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 1983 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. A kiállítás előzménye tavaly a Tapolcai Látványtárban volt látható, most 60-hoz igazított változatban mutatják be. Az összeállítást Tóth Gréta művészettörténész több mint 10 éves kutató munkája alapozta meg, írja a Hatvani Hírlap. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Népih elnök helyettesét kérdeztük.
4: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy hús üzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen ugye 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
2: Vádat emeltek egy testvérpár ellen, amelynek tagjai a vád szerint egy talált bankkártyával okoztak kárt Egerben. A férfi tavaly februárban a bazilika lépcsőjén találta meg a kártyát, amelyet korábban egy környékbeli fürdőben loptak el tulajdonosától. Lánytestvére még aznap 10 alkalommal fizetett vele különböző egri dohányboltokban. A vásárlásokkal több mint 25 ezer forintos kárt okoztak. Az egri járási ügyészség csalás miatt emelt vádat, és mindkét vádlott esetében próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, írja az Eger Hírek. Ismét véradást rendeznek az egri érseki palotában. Szeptember 21-én délután várják a segíteni szándékozókat a Szent István Rádió és Televízió kezdeményezésére. A szerkesztőség 2016 óta minden évben megszervezi az eseményt, így idén már 11. alkalommal csatlakozhatnak a véradók. A program a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátók közreműködésével, valamint az érseki palota turisztikai látogatóközpontjának támogatásával valósul meg. A szervezők az egrieket és a környékbelieket egyaránt várják, a résztvevők segítségét ajándékcsomaggal is megköszönik, írja az Eger Hírek. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
5: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában, ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
2: Nőtt a vendégforgalom Heves vármegyében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 107,5 ezer vendég, összesen több mint 277 ezer éjszakát töltött a térségben. A növekedéshez elsősorban a külföldi látogatók járultak hozzá. Eger továbbra is a megye legnépszerűbb úti célja. A város szálláshelyei 33.300 vendéget fogadtak, akik több mint 83.000 éjszakára maradtak. Egerszalók, Szilvásvárad és Bükszék is javított tavalyi eredményén, míg Felső-Tárkányban csökkent a forgalom, írja Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt kívánok! Szeptember 10-dik napja van az évből, egyébként a 253-dik, még 112 nap is. Huss, el is röppent 2026. Az viszont biztos, hogy idén is a mai a Hunorok és a Nikolettek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Jó reggelt! 6 után 10 perccel Max M. Levente vagyok. Hamarosan a CNC Music Factory dalát, a Gonna Make You Sweat-et indítom. Előtte még a Krisztálét, most pedig a Madhouse Madonna feldolgozása indítja az órát. Like a Prayer.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-e van, és így negyed hét környékén egy nagyon fontos világnapra szeretném felhívni a figyelmet. Ma van ugyanis az öngyilkosság megelőzés világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a krízis helyzetek felismerhetők és a tragédiák megelőzhetők. Ha bárki úgy érzi, lelki segélyre van szüksége, vagy valakinek a környezetében, a nap 24 órájában ingyenesen és anonim módon hívható a 116-123-as lelki elsősegély telefonszám. Jó reggelt, ha a dugó baleset van, a mi hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a front miatt felhősebb, de néha napsütéses nap elé nézünk. 21-29 fok között lesz a maximum, az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb, és még egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Részletek és a folytatás mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Segi folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét aranyminősítést kapott az EGRI könyvtár. Görög táncház lesz az EGRI dobótéren. Idén is keresik Magyarország legszebb erdei kerékpárútját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újra elnyerte az aranyminősítésű felelős foglalkoztató címet az EGRI Bródi Sándor könyvtár. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Értékelésében kiemelte a munkatársak megbecsülését, szakmai fejlődésük támogatását és a dolgozók megtartásáért tett lépéseket. Fontos szempont volt a nyílt kommunikáció, valamint az is, hogy a munkatársak elmondhatják véleményüket. Az idei dolgozói elégedett felmérésben az alkalmazottak 86%-a vett részt. Az elismerést Tőzsér Istvánné igazgató a könyvtár összmunkatársi értekezletén vette át, írja az EGRI Hírek. Görög zenével és közös tánccal várják az érdeklődőket szeptember 13-án vasárnap délután az EGRI dobótéren. A táncházban Sarandis Manzukaris buzuki művész szólaltatja meg a görög dallamokat. A közönség nem csak nézőként lehet részese a programnak, hanem a táncba is bekapcsolódhat. Azokat is várják, akik még nem próbálták a görög lépéseket, írja az EGER Hírek. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők a turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Itt van az ősz, itt van újra. A hidegfront miatt napos, gomoly felhős időnk lesz. Még előfordulhat zápor, zivatar. 21-29 fokot mérhetünk. Keleten és az Alföldön lesz melegebb, nyugodt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A pillanat, amikor a két tenyerem összeér, volt, de már el is múlt. Minden és mindenki változik, Everybody's Changing címmel szól majd a Keen dal a hét után. És jön majd egy jó tanács Karameltől azoknak, akik nem tudják eldönteni, hogy az eszükre vagy a szívükre hallgassanak. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai díjat kapott a gyöngyösi sürgősségi osztály főnővére. A múzeum múltját idézi fel az új 60-i kiállítás. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Országos szakmai elismerést vehetett át Balogné Nagy Szilvia, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi betegellátó osztályának főnővére. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját a szervezet 13. tudományos kongresszusán Siófokon adták át. A kórház méltatása szerint a főnővér széleskörű szakmai tudásával és gyakorlati tapasztalatával meghatározó szerepet tölt be az osztály mindennapi működésében, számolt be a Gyöngyös ma. A Hatvani Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 1983 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. Az összeállítást Tóth Gréta művészettörténész több mint 10 éves kutató munkája alapozta meg, írja a Hatvani Hírlap. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Népih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 10. napján. Csütörtök van, sok boldogságot, hunorok, nikolettek, szülinaposok, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Hamarosan a holland Alice DJ formáció Better Off Alone című dalával tekerjük vissza az időkerekét. Mindenek előtt viszont Kelly-szel, szól már is a Trick Me. 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, és 1989-ben ezen a napon Horn Gyula külügyminiszter az MTV a Hét című műsorában bejelentette a magyar kormány döntését, mely szerint 24 órakor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhatnak minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. Erre a pillanatra én konkrétan emlékszem. Azóta sokat változott a világ, mert hogy folyamatos változásban van, és nem csak a világ, hanem benne mi, emberek is. Everybody's changing, a Kindalával megyünk tovább a Besten.

0: and we'll get back to you.
1: Best FM a legjobb zenék. Itt az ősz, holnap aztán még ősziesebb és borongósabb arcát mutatja majd az időjárás. Hullámot vett felettünk a front, ezt olvastam valahol. Holnap, ma még azért napos gomoly felhős idő 21-29 fokkal, holnap már csak 16-23 fok valószínű. Részletekkel jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, 7:30 lesz. A hírek után még egy picit repetázunk a nyárból, a C-Block jön és a Summertime. Jó reggelt!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Talált bankkártya használata miatt emeltek vádat Egerben. Véradókat várnak az egri érseki palotába. A digitális gyermekvédelem a középpontban a média és internet konferencián. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy testvérpár ellen, amelynek tagjai a vád szerint egy talált bankkártyával okoztak kárt Egerben. A férfi tavaly februárban a bazilika lépcsőjén találta meg a kártyát, amelyet korábban egy környékbeli fürdőben loptak el tulajdonosától. Lánytestvére még aznap 10 alkalommal fizetett vele különböző egri dohányboltokban. A vásárlásokkal több mint 25 ezer forintos kárt okoztak. Az egri járási ügyészség csalás miatt emelt vádat, és mindkét vádlott esetében próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, írja az Eger Hírek. Ismét véradást rendeznek az egri érseki palotában. Szeptember 21-én délután várják a segíteni szándékozókat a Szent István Rádió és Televízió kezdeményezésére. A szerkesztőség 2016 óta minden évben megszervezi az eseményt, így idén már 11. alkalommal csatlakozhatnak a véradók. A program a Magyar Vörös Kereszt és a területi vérellátók közreműködésével, valamint az érseki palota turisztikai látogatóközpontjának támogatásával valósul meg. A szervezők az egrieket és a környékbelieket egyaránt várják, a résztvevők segítségét ajándékcsomaggal is megköszönik, írja az Eger Hírek. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora. Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, csütörtök, Nicolette Hunor napja. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 1933-ban ezen a napon született Karl Lagerfeld, német divattervező, a Fendi, majd a Chanel kreatív tervezője és természetesen a róla elnevezett márka megalkotója. 1950-ben a mai napon született Joe Perry, Grammy-díjas amerikai gitáros zeneszerző, az Aerosmith alapító tagja. 1958. szeptember 10 megszületett Chris Columbus, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró, többek között a Reszkessetek betörők 1-2 megalkotója. 1960-ban ezen a napon született Colin Firth, Oscar-díjas angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Büszkeség és balítélet, az Angol beteg vagy a Szerelmes Shakespeare. 1968-ban ezen a napon született Guy Ritchie, angol rendező, producer, forgatókönyvíró. Olyan mozikat köszönhetünk neki, mint a Ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső, a Bluff vagy az Úriemberek sorozat, melynek kijött a második évada. És 1957-ben szintén a mai napon született Siobhan Fahey, a Bananarama és a Shakespeare Sisters tagja. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két kedv csináló közülük, előtte egy gyors közlekedési info. Az 57-es főúton Bóly közelében három autó ütközött. A főutat teljes szélességében lezárták a forgalmat, megállították. Jó utat óvatosan, mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán a következő fél órában hallgatunk egy kis Avril Lavigne-t. És zenél a 4-es street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne. 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Várhegy tanösvény Felsőtárkányban, a Bükki Nemzeti Park területén található, ami a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyugati kapu oktató és látogató központtól, illetve a volt ifjúsági tábor mellől indul, így visz fel a Várhegy gerincére, bár a tanösvény bejárását a Várhegyen lévő Várkúti turistaháznál is kezdhetjük. A kőköz elejétől oda-vissza 10 km a tanösvény, melynek bejárása olyan 4-5 órát vesz igénybe. A fehér négyzetben átlós kék sávval jelzett körtúra útvonalán különböző földtani információkkal, mint a Dolomit bánya, radiolarit sziklák, vagy a Gyertyányos tölgyel, szubmontán bükkössel, a Hársas törmelék lejtőerdő élővilágával, valamint egy később bronzkori erődített teleppel is megismerkedhetünk. A tanösvény egész évben szabadon látogatható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A régi lakókörnyezet bemutatására jó példát találunk Demmin északnyugati határában, a Laskó-patak egyik mellékvölgyének oldalába faragott Remetelak sziklahelységében. A néphagyomány szerint a helységet remeték használták, melynek ajtaján belépve még ma is láthatjuk a hajdani tűz és fekhely nyomait, valamint a falba faragott polcként funkcionáló tárolóvakablakokat. A sziklafalon 6 fülke nyomait láthatjuk. A sziklahelység jó példa arra, hogy az itt élők nem csak gazdasági épületeiket, hanem lakóhelységeiket, sőt, a lakóhelységek berendezéseit is a riolit tufába faragták. Demjénben, a Táncsics utca végén balra fordulva egy földútra jutunk, onnan tovább haladva az erdő szélén egy piros bódét találunk, ahol már ki van táblázva a remete barlang.
0: Best FM. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ismét aranyminősítést kapott az Egri könyvtár. Görög táncház lesz az Egri Dobó téren. Idén is keresik Magyarország legszebb erdei kerékpárútját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újra elnyerte az aranyminősítésű felelős foglalkoztató címet az Egri Bródi Sándor könyvtár. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Értékelésében kiemelte a munkatársak megbecsülését, szakmai fejlődésük támogatását és a dolgozók megtartásáért tett lépéseket. Fontos szempont volt a nyílt kommunikáció, valamint az is, hogy a munkatársak elmondhatják véleményüket. Az idei dolgozói elégedett felmérésben az alkalmazottak 86%-a vett részt. Az elismerést Tőzsér Istvánné igazgató a könyvtár összmunkatársi értekezletén vette át, írja az Egri Hírek. Görög zenével és közös tánccal várják az érdeklődőket szeptember 13-án vasárnap délután az Egri Dobó téren. A táncházban Sarandis Manzukeris Buzuki művész szólaltatja meg a görög dallamokat. A közönség nem csak nézőként lehet részese a programnak, hanem a táncba is bekapcsolódhat. Azokat is várják, akik még nem próbálták a görög lépéseket, írja az Eger Hírek. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szeptember 10-én ezen az őszies csütörtök reggelen, 5 perccel 8 után. Szép napot, jó utat, jó sulit, jó munkát kívánok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Backstreet Boys, egy kicsit később Ákos és a Black Machine is jön, most pedig Nelly Furtado, Timbalanddel. Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

Ébreszt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyiknél. Munkavégzés miatt 2-3 kilométeres torlódásra tessék készülni, illetve baleset miatt teljesen lezárták az 57-es főutat Bói közelében. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset lenne, hívható SMS Fiber számunk 0620-55-55-155. A csütörtök reggel a kanadai April Lavigne-jal megy tovább a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, bármelyik gyerek röpködne a boldogságtól, hogyha a kertjük végében egy egész vidám park lenne. Paris Jackson most elárulta, hogy milyen volt Neverlanden felnőni. A birtokon tényleg volt minden, ami egy gyerek számára mesébe illő. Vidám parki játékok, óriás kerék, mozi, állatok és hatalmas terület. Paris viszont elmondta, hogy testvéreivel, Prince-el és Biggie-vel csak akkor élvezhették ezeket, ha előtte elkészült a házi feladat és elvégezték a rájuk bízott munkát. A papára pedig majd a Remember the Time-mal emlékezünk, nois a 90-es és 2000-es évekre itt a Best FM. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai díjat kapott a gyöngyösi sürgősségi osztály főnővére. A múzeum múltját idézi fel az új 60-i kiállítás. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Országos szakmai elismerést vehetett át Balogné Nagy Szilvia, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi betegellátó osztályának főnővére. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját a szervezet 13. tudományos kongresszusán Siófokon adták át. A kórház méltatása szerint a főnővér széleskörű szakmai tudásával és gyakorlati tapasztalatával meghatározó szerepet tölt be az osztály mindennapi működésében, számolt be a Gyöngyös ma. A 60-i Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 1983 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. Az összeállítást Tóth Gréta művészettörténész több mint 10 éves kutató munkája alapozta meg, írja a 60-i hírlap. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Népih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma 25 fok körül alakul a maximum a legtöbb helyen. Az Alföldön, délkeleten még lehet ennél melegebb. Napos, gomoly felhős idő, enyhe széllel. Holnap újabb hulláma ér ide a frontnak, záporokkal, zivatarokkal, még több felhővel és még hűvösebbel. A fővárosban például 20 fok sem lesz, csak 18. De az eső már ott, ahol esett ugye tegnap, mindenképpen jól jött már nagyon. Aesop Bass, Life is a Flower, a legjobb zenék között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azoknak, akik hajlamosak túlaggódni a dolgokat, jön egy kis bíztatás a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright, és énekel nekünk Zséda is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parád Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parád Sasvár, az ország humorcsakrája.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Eger történelmi belvárosában található a Kopcsik Marcipánia, Magyarország legédesebb kiállítása. A múzeumban Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder, egri mester cukrász remek műveit láthatjuk. A közel 60 éve cukrászként tevékenykedő mester a 60-as évektől vett részt jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken, ahol a munkáit a zsűri minden alkalommal első díjjal és aranyéremmel jutalmazta. Az 1996-os berlini gasztronómiai olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza. Az egri Kopcsik Marcipániában közel 150 cukormasszából készült tárgy található, a barokk szoba impozáns berendezéseinek darabjai, a padló, a tapéta, a függöny, a falakon lévő képek, a stukkó, a csillár, a kályha, a kanapé, az asztal mind-mind marcipánból készültek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Sikfőkutat Noszvajtól északra, a Kánya-patak festői szépségű erdővel, hegyekkel koszorúzott völgyében találjuk. Először a természet által, majd később mesterségesen kialakított tavak környezete, a Szent Imre forrás és a mellé épült turistaház összessége maga Sikfőkút. A környék turisztikai és pihenés szolgáló körülményei az 1930-as években alakultak ki az Egri Turista Egyesület kezdeményezésére. Nagy gonddal és buzgalommal alakították ki a mai formájára a Kánya-patak környékét. A felső tó nyaranta csónakázásra, vízi biciklizésre, az alsó tó horgászásra, a tórét pedig piknikezésre csábítja az ideérkezőket. Napjainkban Noszvaj és Sikfőkút összeépült, ami az ország egyik legtisztább levegőjű vidéke, amit kutatási eredmények is alátámasztanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Talált bankkártya használata miatt emeltek vádat Egerben. Véradókat várnak az egri érseki palotába. A digitális gyermekvédelem a középpontban a média és internet konferencián. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy testvérpár ellen, amelynek tagjai a vád szerint egy talált bankkártyával okoztak kárt Egerben. A férfi tavaly februárban a bazilika lépcsőjén találta meg a kártyát, amelyet korábban egy környékbeli fürdőben loptak el tulajdonosától. Lány testvére még aznap 10 alkalommal fizetett vele különböző egri dohányboltokban. A vásárlásokkal több mint 25 ezer forintos kárt okoztak. Az egri járási ügyészség csalás miatt emelt vádat, és mindkét vádlott esetében próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, írja az Eger Hírek. Ismét véradást rendeznek az egri érseki palotában. Szeptember 21-én délután várják a segíteni szándékozókat a Szent István rádió és televízió kezdeményezésére. A szerkesztőség 2016 óta minden évben megszervezi az eseményt, így idén már 11. alkalommal csatlakozhatnak a véradók. A program a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó közreműködésével, valamint az érseki palota turisztikai látogatóközpontjának támogatásával valósul meg. A szervezők az egrieket és a környékbelieket egyaránt várják, a résztvevők segítségét ajándékcsomaggal is megköszönik, írja az Eger Hírek. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora. Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy olyan évből, amikor Amerikában Eminem, The Real Slim Shady és Britney Upside Edith a genje tarolt, Európában pedig megjelent az ATB Let You Go című slágeren. A melyik évről van szó? 3, 2, 1, 2000! 4 perc elmúlt 9, jó reggelt! 2026. szeptember 10-én, csütörtökön, Nikolettek, hunorok, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók egy Pécs környékéről. Baleset történt korábban az 57-es főúton Bói közelében. Három autó ütközött teljes útzárban. Lassabb a haladás, hosszabb a menetidő az M7-esen a Balaton felé, ahol Martonvásár és Kápolnásnyék között a szalagkorlátot javítják. Egy sávot lezártak, 4 kilométeres a dugó. Jó utat, minden rendben lesz, Everything's Gonna Be Alright címmel. A Sweetbox slágere folytatja a csütörtök reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék a libanoni kanadai énekes dalszerzővel, producerrel Karl Abo Samával, vagyis Karl Wolffal megyünk tovább, aki karrierjét producerként és dalszerzőként kezdte, szóló karrierje pedig 2001-ben indult. Első szólóalbuma Face Behind the Face címmel 2006-ban jelent meg, nemzetközi hírnevet pedig a most érkező 2008-as Totóféle Afrika feldolgozással szerzett, ami hatalmas sláger lett, és még MTV Európai Zenei Díjat is nyert vele.

of time. They have been to the place where the moo moo moo.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindenek előtt egy friss közlekedési infó. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé vezető oldalon, 60 és Bag között. Egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön majd a Jamiroquai. És a tankcsapda is.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocel.hu.
3: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parád Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parád Sasvár, az ország humorcsakrája.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az Egri törökfürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Megújult és egy több generációs közparkká alakult az Egrivár szomszédságában lévő Gárdonyi Emlékház kertje. Árnyas, nyugodt környezetű, igényes, szabadidő eltöltésre alkalmas közösségi tér jött létre, amely egyaránt helyet ad a családok, a fiatalok és az idősebb korosztály számára is. A Gárdonyi kert mostantól szabadon látogatható, használható. A kerítést felújították, megújult a növényzet és a járófelületek, emellett kerti bútorok, alternatív pihenőhelyek kerültek a kertbe, ahol egy új, 150 négyzetméteres, könnyű szerkezetes, fedett, részben nyitott pavilon is helyet kapott. Ezáltal lehetőség van kulturális, közművelődési, közösségépítő programok szervezésére is, melyek lehetőséget biztosítanak a magas színvonalú kultúra közvetítésre.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Ismét aranyminősítést kapott az Egri könyvtár. Görög táncház lesz az Egri Topó téren. Idén is keresik Magyarország legszebb erdei kerékpárútját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újra elnyerte az aranyminősítésű felelős foglalkoztató címet az Egri Bródi Sándor könyvtár. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Értékelésében kiemelte a munkatársak megbecsülését, szakmai fejlődésük támogatását és a dolgozók megtartásáért tett lépéseket. Fontos szempont volt a nyílt kommunikáció, valamint az is, hogy a munkatársak elmondhatják véleményüket. Az idei dolgozói elégedett érettségi felmérésben az alkalmazottak 86%-a vett részt. Az elismerést Tőzsér Istvánné igazgató a könyvtár összmunkatársi értekezletén vette át, írja az EGRI Hírek. Görög zenével és közös tánccal várják az érdeklődőket szeptember 13-án vasárnap délután az EGRI Dobó téren. A táncházban Sarandis Manzukaris Buzuki művész szólaltatja meg a görög dallamokat. A közönség nem csak nézőként lehet részese a programnak, hanem a táncba is bekapcsolódhat. Azokat is várják, akik még nem próbálták a görög lépéseket, írja az EGER Hírek. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
6: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
5: Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Megérkezett az ősz, szeptember 10-én, de ne adjuk fel, 264 nap és újból itt a nyár. Remélhetőleg élvezhetőbb, normálisabb, nem annyira szélsőséges hőkupolákkal tűzdelt, mint az idei volt. Ne add fel, Don't Give Up a címen Sikén és Brian Adams szóra indító dalának 5 perc elmúlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Jön a Rév királynője, legalábbis ezt a becenevet kapta. Rozella, miután több mint 30 országban került be a top 10-be, 1991-es debütáló slágere az Everybody's Free. Everybody's Free.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek autópályáinkról. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé 60 és Bag között. 4-5 kilométeres most a torlódás emiatt. Az M6-oson Budapest felé a Szentgyörgyi pihenő után egy kamion a terelésbe hajtott, a 119-es kilométernél a külső sávot zárták le. És lassabb egy szakaszon az M7-es is a Balaton irányába, Velence térségében munkavégzés miatt. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De fura, hogy már a múlt. A Fekszünk a strandon című Bagosi Brothers Company dalról jut eszembe a nyár, így szeptember 10-én, amikor idén először igazán őszies az időjárás. Holnap pedig néhol még 20 fok sem lesz, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Red Hot Chili Peppers-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. 80 hektárnyi terület égett le a Hortobágyon. Napsütésre is van ma esély. Esni kevés helyen fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Gyakran volt például piszkos a konyha, rosszul tárolták az élelmiszereket, vagy nem tudták igazolni, honnan származtak. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta el rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a Zöld Szabadság hídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, és az állapotuk megengedő, hogy velünk kerékpározzanak. Szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról. A rendőrség és a polgárőrség védelme alatt fogunk kerékpározni.
1: Bevásárlóközpontot is dróncsapás ért hajnalban Észak-Ukrajnában. Az orosz támadásban 2 meghaltak, 14 ember, köztük 3 gyerek megsérült. Egy másik megyében lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Az 5 sérültből itt 2 kerültek kórházba. Tombolt a tűz éjszaka a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén még kedden gyulladt ki a nádascserjés és bokrosbozótos terület. Úgy tűnt, a tüzet tegnap sikerült megfékezni, de a szél ismét felszította a lángokat. A katasztrófa védelem egységei kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten-keleten ennél melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendáktól a délelőtt utolsó órájában, mint George Michael, vagy Ricky Martin és Christina Aguilera, akik ráadásul együtt duetteznek majd, Nobody Wants to be Lonely, az órát a brit Cosin indítja, szól már is a Catch. 6 perc elmúlt 11, hello, jó munkát, jó utat, Nákszem Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Fesztiválban a legjobb zenék. 1993-ban utazunk, méghozzá egy csomó hölgy társaságában. Jön az Enbog és a Salt and Pepper közöse a What a Man, Csajok a csúcson, majdnem a Billboard 100-as listájának 3. helyéig jutott annó a dal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön Kecskemét térségében, a kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét oldalon. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a munka mögött 2-3 kilométeres a dugó, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a veszte, hogy örvénylik a testem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Én kérek elnézést. Ja nem, Tiziano Ferro, perdono, azaz elnézést, bocsánat, pardon. A bocsánat kérést viszont már Majoros Ritának kell elfogadnia. Jó étvágyat kívánok, gyors csere a hírek alatt a stúdióban, aztán megy tovább a zenefolyam a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Max M. Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Egyre többen iratnak fel mozgást receptre. Holnap már sokfelé rákezdhet az eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzésről szóló törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi KOBAK portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt tudják kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Meghalt az a motoros, akire este fadölt Kiskunfélegyháza határában. A járművezetőjét a mentők még a tűzoltók megérkezése előtt ápolni kezdték. A 16 év körüli fiatal azonban olyan súlyosan megsérült, hogy hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette, közölte az Országos Mentőszolgálat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők majd szakadoznak, kicsit a nap is előbújhat, de itt-ott azért nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, eső zápor, zivatar egyre több felé alakul majd ki. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Hétvégén aztán vékonyodik a felhőtakaró, kisüthet a nap, hajnalonta 9-16, délután 19-25 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt dél is, ezen a csütörtökön is, úgyhogy szép délutánt és kellemes napot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában velem tölthetik az idejüket, én hozom a legjobb zenéket, úgyhogy vágjunk is bele. Itt lesz mindjárt Press Michel és Mája és a Ghetto Superstar, de csak Tiziano Ferro Perdónója után. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Zenék, szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát ezen a szinte őszies, vagy kicsit őszies csütörtöki délutánon. Tegnap még nyár volt, 30x fok, aztán éjszaka jött egy kis vihar, egy kis eső, aztán most hirtelen ősz lett, vagy legalábbis eléggé őszies az idő. Lassacskán jöhetnek majd a bekuckózó sütőtök, sütős esték, így egyik napról a másikra. Holnap pedig esőre is kell számítani, de természetesen jövök majd én is részletekkel. Előtte pedig hangolódjunk vissza egy kicsit így az ebédidő végéhez közeledve, vissza a munkához. Mondjuk ne jóval érkezik a So Sick, de itt lesz majd a Depeche Mode is. Én egész délután hozom a mindenféle friss közlekedési információkat, bedobom a napkérdését is, úgyhogy tartsanak velem. Press Michel és Mája pedig folytatja a délután Ghetto Superstar a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is itt vagyok, és a rendelkezésükre állok. Amint kapok valamilyen útinfót, már adom is. Cserébe csak annyit kérek, hogyha járnak az ország útjain, és önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel, vagy írjanak üzenetet. A számunk 0620-55-55-155-ös. Az M1-es autópályán ma is úgy tűnik szokásos a helyzet. Budapest felé a 70-es és a 20-as kilométerek közötti szakaszon terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Kecskemét térségében pedig kiépített sávelhúzásos szerelés előtt a 73-as kilométernél kell lassulásra, torlódásra számítani. Itt is elég erős a forgalom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Száguldó csillag, csak lenne.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Különleges ebéd van, mert hogy születésnapost ünnepelnek a munkahelyén, egy pici irodában dolgozik, és ilyenkor mindenkinek meg szokták ünnepelni a születésnapját, az egyik kollégájának pedig pont ma van a szülinapja, méghozzá egy kerek szám, azt nem írta, hogy mi, de ez nem is tartozik ránk, én nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt mondta, hogy ők most így elhúzzák az ebédet legalább 2 óráig, de az is lehet, hogy még tovább tart az ünneplés. Úgyhogy ilyen szép csütörtököt kíván mindenkinek. Hát én pedig nektek jó ünneplést, és akkor a következő órában érkezzen. Egy jó kis Michael Jackson dal nektek, jön a You Rock My World. És itt lesz még egy kis nyár,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek vezetői. Rekordot döntött az idei nyár Nyugat-Európában. Itthon lehűlés kezdődött, esők is jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Illegális migráció, energiaügyek, uniós költségvetés, ezek a legfontosabb témái a mai V4 csúcs találkozónak. A szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar miniszterelnök Pozsonyban tanácskozik az EU előtt álló kihívásokról és a visegrádi négyek érdekeiről. Robert Fico, szlovák kormányfő emellett az ír miniszterelnököt is meghívta a pozsonyi várba. Utazási pályázatot hirdett középiskoláknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki diákok, tanárok, iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-éig várják. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Bundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten, keleten ennél melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra után is mindenkinek, pontosan 5 perccel járunk egy óra után. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ebben az órában is velem tartanak. Hamarosan bedobom a nap kérdését, de előtte még itt lesz a Linkin Park és az In The End, egy jó kis klasszikus a zenekartól. Shakirával pedig lassúzunk most egy kicsit, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Nest FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ki mit csinál, ha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ez a kérdés. Azt hiszem, minden benne van és végtelenül egyszerű. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Már többen is írtak ezzel kapcsolatban az utóbbi napokban a hallgatóink közül, akár kisebb-nagyobb munkahelyi konfliktusokról, úgyhogy gondoltam, hogy most behozom ezt ide a nap kérdésének. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a válaszokra és a tapasztalatokra is. Valaki megtartja a három lépés távolságot, vagy valaki már rögtön az első konfliktusnál leül és beszél a másikkal, és aztán szigorúan a munkához tartják magukat? Tényleg érdekelnek a tapasztalatok, jöhetnek a válaszok Facebookon és Instagramon is, mindenhol ott vagyunk. Itt pedig a Faithless és az Insomnia, na aztán Michael Jackson és a You Rock My World a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Nórától jött egy olyan üzenet Budapestről, hogy a Könyves Kálmán körúton baleset történt a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig még mindig hasonló a helyzet a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, terelésben, illetve terelés előtt is lassulás van, torlódás is. Az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán pedig átépítik a terelésre, miatt a 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom. Röszke irányában 4-5 kilométeres most az arra szóló kocsisor, a másik irányban is legalább 3 kilométeres a lassulás. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek van jobb ötlete kerülő útról, tudnak, mindenképpen jelentkezzenek vele. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A napkérdésem az, hogy ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával, hogyan kezeli a munkai konfliktusokat, és azt írja Laci, nálunk a főnök a probléma, vele mit csináljak? Hát erre sajnos nincsen túl jó tanácsom, de ha valakinek van, nyugodtan írja meg Lacinak a 0-20-55-55-155-re, igyekszem továbbítani neki. Na, hogy a következő órában is az isteni zenéket jó, majd Sherry a call.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron a fogyasztóvédők, egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Holnap felhőkre, esőre is készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, valamint itt tudják kézzel teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a mozgásreceptre program népszerűsége. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A páciens a receptet sporthelyszíneken vagy különféle programokon válthatja be. Hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt időszak, arról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: 9 új bemutatóval indul a Dériné program új évada. A szezonban több mint 4500 előadást, témanapot, kulturális eseményt tartanak. A Dériné társulat 140 előadással készül. A 7. évadot majd a Dériné fesztivál zárja jövő júliusban Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. Erősen vagy közepesen felhős lehet az idő, bár néhol előbújhat a nap. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén viszont kitartóbbak a felhők, eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Keleten, délkeleten lehet a legmelegebb. Holnap is felhős időre van kilátás, talán délkeleten számíthatnak több napsütésre. Sokfelé jöhet eső, zápor, zivatar is. Odakint általában 18-25 fokot mérhetünk, de keleten valószínűleg megint melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, megy tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Én Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Bahamán, itt lesz a Who Let the Dogs Out, hát mi más? De jön majd Brian Adams is, és Artfur Dodger, Romina Johnsonnal a Move Into Fast-tel, Shelley Cole pedig már indítja is az órát. Jön a Fight for This Love, szép napot!
0: Best

Veszteffen van legjobb zenék. Ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt hiszem, ez egy olyan probléma, amivel az életünk során szinte mindannyian egyszer-egyszer azért találkozunk. Kata azt írja, én ilyenkor próbálom minimalizálni a kontaktot, nem kell mindenkivel barátoknak lennünk. Elég, ha normálisan együtt tudunk dolgozni. Peti azt írja, megpróbálom kideríteni, mi baja velem, lehet, hogy csak félreértés van a háttérben. Ha meg nem, akkor marad a kötelező udvariasság. Egyébként ezt írták a legtöbben, ezt az ilyen három lépés távolságot. Igazából maradjunk a munkakapcsolatnál, a normális munkakapcsolatnál, talán jobb, hogyha erre törekszünk. Évi is írt, én biztosan nem vinném haza a munkahelyi feszültséget, munkaidő végén a fejben el is köszönök tőle. Én általában így szoktam, vagy legalábbis erre törekszem. Jól hangzik, csak talán ez szerintem nem mindig ennyire egyszerű. 0620 55 55 155, vagy legalábbis nekem. Szóval ide írjanak, hogyha más véleményen vannak, vagy ha ugyanezen a véleményen vannak akkor is, vagy önöknek mi a tapasztalata, mit tesznek, hogyha valaki a kollégák közül nem jönnek ki. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis 90-es évek, hiszen Bryan Adams érkezik méghozzá Chicane remixében a Cloud No. 9 című slágerével, ami akkor egy nagyon ütős dal volt, de talán ez a Chicane remix még ütősebb lett, vagy még népszerűbb lett. Egy kis 90-es évek végi dance pop és egy kis Bryan Adams. Cloud No. 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, továbbra is jó utat kívánok minden úton lévőnek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt kaptam, hogy az M5-ösön továbbra is Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, úgyhogy emiatt kell egy kis fennakadásra számítani, méghozzá 77-es kilométer környékén mindkét irányban. Röszke felé jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres az arra szoruló kocsisor, másik irányban 3 kilométeres. Az M1-es pedig továbbra is elesett Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, a terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra, torlódásra kell számítani. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az útinfók. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parács Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parács Sasvár, az ország humorcsakrája.
0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Szakmai díjat kapott a gyöngyösi sürgősségi osztály főnővére. A múzeum múltját idézi fel az új 60-i kiállítás. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Országos szakmai elismerést vehetett át Balogné Nagy Szilvia, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi betegellátó osztályának főnővére. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját a szervezet 13. tudományos kongresszusán Siófokon adták át. A kórház méltatása szerint a főnővér széleskörű szakmai tudásával és gyakorlati tapasztalatával meghatározó szerepet tölt be az osztály mindennapi működésében, számolt be a Gyöngyös ma.

0: A Hatvani Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 1983 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. Az összeállítást Tóth Gréta művészettörténész több mint 10 éves kutató munkája alapozta meg, írja a Hatvani Hírlap. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a NÉPIH elnök helyettesét kérdeztük.
1: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
0: Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás csütörtök délután kívánok mindenkinek, megérkezett a frissítő hidegfront, most már azért kicsit kellemesebb az idő odakin. 15 óra van, engem Szávai Rihárdnak hívnak, és a következő 3 órát tölthetjük majd együtt hasznos infók a legelből és a legnagyobb Best FM slágerekkel. Már is indul az óra Pitbull-el, és Nio-val, ez a Time of a Life szavesztem.
3: 100,7 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should be a reason for us to change.

0: a képlet.
1: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes csütörtök délután kívánok mindenkinek, nyakunkon a csúcsforgalom. Beszélgessünk egy kicsit az egri közlekedési helyzetről, mert van miről. Ugye itt legfőképpen a négy sávos felújításával kapcsolatban vannak most viszonylag újabb információink, ugyanis, mint ahogy azt már megszokhattuk az elmúlt hónapokban, számos helyszínen tart a 25-ös főút felújításai Tegerben. A következő napokban ráadásul több csomópontban éjszakai munkavégzésre is számítani kell, miközben a város déli részén újabb útszakaszokon kezdődnek meg a munkálatok. A felsővárosi első ütemben útburkolati jeleket festenek a napokban, emellett folytatódik a járdák és a kapubejárók helyreállítása is. Ezen a szakaszon valamennyi buszmegálló az eredeti helyén használható. A felsőtárkányi csomópont befejező munkálatait szeptember 8-án kezdték meg, a fennmaradó sávok aszfaltozását pedig szeptember 14-én éjszaka végzik el. Ne kérdezzék a logikát, nem tudok rá válaszolni. A belvároshoz közeli második ütemben több helyszínen is zajlik a kivitelezés, szegélyépítés, közbenső szigetek rekonstrukciója és aszfaltozás egyaránt folyamatban van. Ez a beruházás egyik legforgalmasabb szakasza, ezért a közlekedőktől fokozott türelmet kérnek a kivitelezők. A Szárpád úton a belső sávok már megkapták az aszfaltkötő réteget, az egyik oldalon pedig az aszfalt rácsot is lefektették már. A tervek szerint a holnapi napig az északi irányba haladva készül majd el a teljes kopóréteg. A sasúti csomópontban ma este 6 órakor kezdődik az aszfaltmarás, amely várhatóan éjjel 2 óráig tart. A kopóréteg fektetését szeptember 16-án éjszaka végzik majd el, úgyhogy hát nem lesz hát olyan kellemes az éjszaka ott a környéken, azért erre jó, hogyha készülnek. Aztán szintén éjszakai munkavégzésre kell majd számítani szeptember 15-én és 16-án is a Szvorényi úti, szeptember 17-én pedig a Sasúdi kereszteződésben. Ezekben a csomópontokban ekkor készül a kopóréteg, az érintett helyszíneken napközben nem dolgoznak, ugyanakkor a felújítás többi szakaszán továbbra is folyik a nappali munkavégzés. A Dr. Nagy János utca és a Sertekapu utca között a belső sávokon már elkészült a kötőréteg. A déli város részben, lásd Lajosváros, a harmadik ütem területén már vannak olyan szakaszok, a Sasút és a Vincelli iskola utca közötti szakaszok például, valamint a Fadrosz utca és a Volántelep közötti részek, ahol 2x2 sáv is használható. A kivitelezők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a sávok között egyelőre szintkülönbség van, ezért sávváltáskor különös óvatosság szükséges, próbáljuk a gumikat kímélni. Aztán újabb szakaszokon is megkezdődtek a munkálatok, az Aldi és a Volántelep között, valamint a Fadrosz utca és a Vincellér iskola a utca közötti belváros felé vezető oldalon a szegélyek és a víznyelők, valamint a buszmegállók átépítése zajlik. A tömegközlekedésben is vannak változások. Lajosvárosban a belváros felé ismét használható az Aradi utca és a Galagonyás utca megálló, Kerecsen irányába pedig a Nagyváradi út, az Aradi utca, a Veres Péter út és a Mátyás király út megálló hely. A tegnapi naptól ugyanakkor a munkálatok miatt az autóbuszok Kerecsen felé nem állnak meg a Galagonyás utca megállóban, a belváros felé pedig a Nagyváradi úti megálló maradt ki. Az utasok Kerecsen irányába a Nagyváradi út, a belváros felé pedig a Galagonyás út megállót használhatják. A menetrendi változásokról egyébként a Volán Inform felületén érdemes tájékozódni. Szóval újabb helyszíneken kezdődtek meg a munkálatok, és jön az éjszakai munkavégzés is, az átadási határidő pedig továbbra is december 15-e, tehát hogyha minden jól megy, akkor karácsonyra át lesz adva a négy sávos, és most már megszűnnek majd ezek az idegtépő torlódások és dugók. Hát így legyen, azért addig még alszunk néhányat, fogalmazzunk így. Ami a folytatás illeti, a Sakit Pumával megyünk tovább, ez az Always and Forever, itt a Besten. Hello Eger, csodás délután, a közlekedőknek sok türelmet.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes csütörtök délután kívánok mindenkinek. 15 óra és 40 perc van. Az előbb kiközlekedtük magunkat, de ha önöknek is van információjuk, amikről egyébként nem szólunk, az azért, mert nem tudunk, de önök pedig, ha gondolják, akkor ezeket az információikat megoszthatják velünk az utakról, egyenesen a 0620-355-65-55-ös SMS, illetőleg a Viber számunkon, ha bármit látnak, hallanak, ami említésre érdemes, egészen 18 óráig küldhetik ezeket az üzeneteket. Tehát mondom még egyszer, 0620-355-65-55 az SMS, illetve a Viber számunk. Ez pedig a Limp Bizkit slágere, mindjárt a Behind Blue Eyes, a best kedvencek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék utolévők figyelem Trafipaxon, Aklár belterületén. Nagyon szépen köszönöm Anikónak, hogy ezt elküldte nekünk, hogyha pedig bárkinek van hasonló infója, jöhet 0620 355 65 55. Most pedig 1998-ig repülünk vissza George Michael-lel, az Outside, itt a Best kedvencek között. Hamarosan pedig jönnek a friss hírek és információk itt nálunk.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
1: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parád Sasváron. Két önálló este egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parád Sasvár, az ország humorcsakrája.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Talált bankkártya használata miatt emeltek vádat Egerben. Véradókat várnak az egri érseki palotába. A digitális gyermekvédelem a középpontban a média és internet konferencián. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vádat emeltek egy testvérpár ellen, amelynek tagjai a vád szerint egy talált bankkártyával okoztak kárt Egerben. A férfi tavaly februárban a bazilika lépcsőjén találta meg a kártyát, amelyet korábban egy környékbeli fürdőben loptak el tulajdonosától. Lánytestvére még aznap 10 alkalommal fizetett vele különböző egri dohányboltokban. A vásárlásokkal több mint 25 ezer forintos kárt okoztak. Az egri járási ügyészség csalás miatt a temelt vádat és mindkét vádlott esetében próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, írja az Eger Hírek. Ismét véradást rendeznek az egri érseki palotában. Szeptember 21-én délután várják a segíteni szándékozókat a Szent István Rádió és Televízió kezdeményezésére. A szerkesztőség 2016 óta minden évben megszervezi az eseményt, így idén már 11. alkalommal csatlakozhatnak a véradók. A program a Magyar Vörös Kereszt és a területi vérellátók közreműködésével, valamint az érseki palota turisztikai látogatóközpontjának támogatásával valósul meg. A szervezők az egrieket és a környékbelieket egyaránt várják, a résztvevők segítségét ajándékcsomaggal is megköszönik, írja az Eger Hírek. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora. Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, 16 óra múlt el 4 perccel, csodás csütörtök délután kívánok mindenkinek. Ebben az órában sem mondunk csütörtököt, hogyha egri információkról is nagyszerű Best FM slágerekről van szó. Engem Szávai Rihárnak hívnak, ebben a szűk 60 percben is együtt zenélünk majd, játszom a legnagyobb slágereket. Itt van már is kezdésként a Skizzle Sisters és az I Don't Feel Like Dancing a Best-en.
0: 100,7 Best

90,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás csütörtök délután kívánok mindenkinek. Lassan, de biztosan érkezik a hétvége, és ha a hétvége, akkor nagyszerű programok a völgyben. Szombaton igazi születi forgata költözik a völgybe, az egész napos rendezvényen az Egri Borvidék borai és a születi finomságok mellett pincetúrák, mustkóstolás, születi felvonulás, néptánc, kézműves vásár és családi programok is várják a látogatókat, az estét pedig a Bohemian Betyász koncertje koronázza majd meg. Már délelőtt 10 órakor elkezdődnek majd a programok az Egri Bikavér Parkban, egészen 18 óráig működik a születi alkotóműhely, a pajta-pajti kisállatsimogató és a kezeslábas kerékpáros játszóház, míg a kézműves vásár 20 óra 30 percig várja majd az érdeklődőket. A színpadi programok 10 óra 30 perckor a Hóri Horgas Csibészek Góljalábas Csibészségek című produkciójával indulnak, 11.30-tól pedig az Agyagbanda zenekar lép fel. A nap egyik leglátványosabb eseménye 14 órakor kezdődik, ekkor indul ugyanis a születi körmenet a Szépasszonyvölgyben, a program 15 órakor ünnepélyes köszöntővel és a születi koszorú megáldásával folytatódik. 15 óra 30 perctől néptánc bemutatót és táncházat rendeznek a felsőtárkányi hagyományőrző néptánc együttes, a Lajta László néptánc együttes, valamint Kovács Márton és bandája közreműködésével. Ugyancsak 15 óra 30 perckor, majd 16 óra 30 perckor is indul a születi pincetúra extra, amilyen előzetes regisztrációval lehet részt venni. A családosokat 17 órától a Bogár Muzsika gyermek koncertje várja, az esti nagy koncert pedig 19 óra 30 perckor kezdődik, ekkor a Bohemian Betyász veszi birtokba a Szépasszony völgyi színpadot. A rendezvény ideje alatt a völgy nyitott pincéi az Egri Borvidék boraival és friss musttal várják a vendégeket, a völgy éttermeiben pedig születi ételeket is kínálnak. Majd a Szület a Szépasszony völgyben programjai tehát szombaton, azaz szeptember 12-én rendezik meg, a családi és gyermek programok, valamint a koncertek az Egri Bikavér Parkban természetesen ingyenesen látogathatók. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki kilátogatna a völgybe.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes csütörtök délután kívánok mindenkinek, az úton lévőktől pedig sok türelmet kérünk, igencsak nehéz a haladás Egerben, ugye itt a csúcsforgalom. Éppen ebből kifolyólag most egy kis programajánlóval simogatnám az önök idegrendszerét, mert hogy bizony újra indulnak a szarvasbőgő kisvonatok, hát ugye ez az időszak érkezik most, ez egyébként egy külön témát is megírna a közlekedést illetően, ha erről is beszélünk egyébként nem sokára. A gimszarvasok nász időszakának jellegzetes hangja minden ősszel különleges atmoszférát teremt az erdőkben, erről szerintem már mindenki hallott, vagy legalább egyszer-kétszer hallott a életében. Az Eger Erdő ZRT viszont idén is lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők szervezett program keretében kisvasúttal juthassanak el a szarvasbőgés helyszínére, tehát aki esetleg úgy érzi, hogy még nem hallotta, az most akár testközelből is élvezheti. Az esti kirándulások során a társaság szakembereinek segítségével a résztvevők közelebbről is megismerhetik a gímszarvasok életét. Szó lesz többek között arról, hogy élnek ezek az állatok, hogyan épül fel a szarvasok közössége, valamint arról is, miért hallatják messzire elérő hangjukat a bikák az őszi időszakban. A program része a Miért bőg a szarvas című ismeretterjesztő előadás és a Mennyi az annyi elnevezésű trófea bemutató is, ezt követi a Mindent a fülnek erdei séta, amelyen a résztvevők szarvasok nyomába erednek és a sötéterű erdőben hallgathatják a gímbikák bőgését. A program végén természetesen kis vonattal térnek vissza a résztvevők a kiindulási állomásra. A Mátra vasúton szeptember 19-én és 26-án rendezik meg a programot a kis vonat 17 órakor indul Gyöngyösről, a visszaindulása a Szalajka háztól 20 órakor lesz, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a program normál jegyárral látogatható. A Felső Tárkányi Állami Erdei Vasúton szeptember 12-én, azaz holnap után és 19-én is várják az érdeklődőket. Az indulás Felső Tárkányból 17 óra 30 perckor lesz, a visszaút a Stimec háztól várhatóan 20 óra körül kezdődik. A Szilvásváradi Állami Erdei Vasúton pedig szeptember 26-án 18 órakor indul majd a szarvasbőgő járat, a visszaút a Gloria Tisztásról várhatóan 19 óra 30 perckor kezdődik. Nagyon fontos viszont, hogy előregisztráció szükséges mindhárom helyszínen. Az Egererdő arra is felhívja a résztvevők figyelmét, hogy az esti erdei programra vastag ruházattal és elemlámpával is készüljenek. A kisvonatozás, az erdei séta és a sötétedés után felhangzó szarvasbőgés együtt olyan őszi élményt kínál, tehát amely egyszerre mutatja meg az erdő természetes értékeit és a gímszarvasok különleges világát. Nem érdemes kihagyni. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk az erdőben is, és persze a Best FM-et hallgatva is, mindjárt táncolunk egyet a Desperadóval, ha nem bánják.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét aranyminősítést kapott az Egri könyvtár. Görög táncház lesz az Egri Dobó téren. Idén is keresik Magyarország legszebb erdei kerékpárútját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újra elnyerte az aranyminősítésű felelős foglalkoztató címet az Egri Bródi Sándor könyvtár. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Értékelésében kiemelte a munkatársak megbecsülését, szakmai fejlődésük támogatását és a dolgozók megtartásáért tett lépéseket. Fontos szempont volt a nyílt kommunikáció, valamint az is, hogy a munkatársak elmondhatják véleményüket. Az idei dolgozói elégedett a szakmai felmérésben az alkalmazottak 86%-a vett részt. Az elismerést Tőzsér Istvánné igazgató a könyvtár összmunkatársi értekezletén vette át, írja az Egri Hírek. Görög zenével és közös tánccal várják az érdeklődőket szeptember 13-án vasárnap délután az Egri Dobó téren. A táncházban Sarandis Manzukaris Buzuki művész szólaltatja meg a görög dallamokat. A közönség nem csak nézőként lehet részese a programnak, hanem a táncba is bekapcsolódhat. Azokat is várják, akik még nem próbálták a görög lépéseket, írja az Eger Hírek. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretnék bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Ma a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, több felé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, több felé megnövekedhet a szél. Holnap sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Ma 25, holnap 17 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 16-18 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, csodás kis pénteket mindenkinek, csütörtök van, 17 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál, Szávai Rihárdot hallják, és még ezt a szűk egy órát tölthetjük majd együtt. Ismét hasznos infókkal jövök, és játszom a legnagyobb Best FM kedvenceket megállás nélkül. Már is kezdjük az órát a Chic Dandolával, ez az At Night, itt a Best FM. Jó, hogy itt vannak.
0: 100,7 Best FM.

0: 107 Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, kellemes csütörtök délután kívánok mindenkinek, úton lévők figyelem, ugye nem felejtik, McLaren sebességmérés van, mint erről már szóltunk korábban, valamint egy újabb információnk is van, méghozzá Szalvaskő belterületén is rendőri jelenlétet látott hallgatónk, arrafelé is kicsit mérsékelje a sebességet, ezek nagyon fontos információk, ha pedig bárkinek van híre az utakról, jöhet továbbra is 0623 155 65 55, az SMS és a Viber számunk, ők pedig az Energy 52 és a Café Del Mar itt a Westen.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék.
1: Az utóbbi időszakban itt Eger környékén, a Bükkben és a Mátrában is megszaporodtak a vadgázolások. Hogy hogyan közlekedjünk az erdei utakon, arról Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a Balesetmegelőzési Bizottság titkára beszélt rádiónknak.
2: Őszi időszakban egyre nagyobb számban jelennek meg a közutakon a vadállatok. A Heves-megyei Rendőrfőkapitányság illetékesi területén bekövetkezett vadelütéses balesetek számának visszaszorítása miatt fontos felhívni a figyelmet, hogy lakott területen kívüli utakon vadállatokkal elvileg bárhol és bármikor találkozhatunk. Különösen számolni kell vadállatok megjelenésére azokon az útszakaszokon, melyeket állatok veszélyjelző táblával jelöltek meg. Ezeket a táblákat a közút kezelője a vadásztársaságokkal, vadgazdálkodási szakemberekkel egyeztetett útszakaszokon helyezi el, ahol a vadak megjelenésének az átlagosnál is nagyobb a valószínűsége. A vadbaleseteket nagyon nehéz, de nem lehetetlen megelőzni, ezért az alábbi jó tanácsok megfontolását és alkalmazását javasoljuk. Lassítson! A megengedett legnagyobb sebesség nem azt jelenti, hogy annyival kell haladnia. Ha lakott területen kívül 90 km/h helyett csak 80 km/h sebességgel megy, jóval több ideje lesz reagálni egy esetlegesen hirtelen felbukkanó vadra. Ne mobilozzon! Ha másra figyel, lassabban tud reagálni. Lehet, hogy a vad áll az úton, a következő kanyarban, vagy a következő bukkanó mögött. Kapcsolja be a biztonságövet, hiszen már nem lesz ideje, mielőtt a fékre tapos. Kapcsolja fel a távolsági fényszórót, így nagyobb területet láthat át. Szembejövő forgalom esetén természetesen kapcsolja le a reflektort és használja tompított fényszórót. Tudjon róla, hogy szembejövő forgalomnál nehezebb észrevenni a közelben lévő vadállatokat, hiszen a szembejövő forgalom tompított fényszórója a látást jelentős mértékben rontja, ezért a sebesség csökkentése segíthet a probléma elkerülésében. Tartson nagyobb követési távolságot. Az előhaladó gépkocsi is ugyanúgy bármikor hirtelen fékezésre kényszerülhet, viszont nekünk mindenképpen meg kell tudnunk állni. Folyamatosan figyelje az út két oldalát is. Vezetés közben az ember hajlamos elmerengeni, különösen az éjszaka vagy kihalt úton. Ha vadat lát, lassítson. A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek. Van, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, hogy megugranak és valamelyik irányba vágtatni kezdenek. Ha egy őzet vagy szarvast látott, számítson többre is. Általában ezek az állatok csoportban közlekednek. Dudáljon, ha vadállat van az úttesten. A fényszóróba nézve nem biztos, hogy látják a járművet a vadak, a hangjelzés segített nekik, hogy tudják, merre jön a veszély. Vigyázzon azonban, ha az állat nem az úton áll, lehet, hogy a hangtól megriad és pont a kocsi elé ugrik. Lakott területen belül is találkozhatunk őzekkel vagy más vadállatokkal. Általában sötétedés után jönnek elő, de gyakorlatilag bárhol és bármikor felbukkalhatnak. Ha hirtelen nagy testű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezzen, adjon hangjelzést, de semmilyen esetben se rántsa félre a kormányt, még ha így el is üti az állatot. Egy útmenti fának vagy szemben közlekedő gépkocsinak csapódva sokkal súlyosabb baleset következhet be. Ha elpusztult vagy haldokló vadállatot lát az úton, hívja a 112-es segélyhívószámot, ne próbálja meg lehúzni az úttestről, lehet, hogy még életben van, és egy rémült állat súlyos sérülést okozhat patával, agancsával vagy harapásával. Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopásnak számít. Hasznos eszköze lehet a vaderütések elkerülésének az ultrahangos vadriasztó síp, melyet a járműre rögzítetünk, amit a menetcélhoz működésbe. Az egyszerűbb kivitelű műanyag változatok már olcsón hozzáférhetők, hátrányuk viszont, hogy egy-két automosás után letörhetne, vagy rakasztási felület megkopása miatt az eszköz a járműről menet közben leesett. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Erdélyi Róbert rendőr alezredest, a Balesetmegelőzési Bizottság titkárát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, 10 perce járunk 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy mindjárt indul a Night Shift, és mivel csütörtök van, ezért a White Boy mai vendége DJ Miller lesz, úgyhogy jó kis dance slágerek a folytatásban, itt a Best End, Szávoly Rihárd pedig kicsekkol Pápai Jóci dalával, ez az Ott vársz rám. Minden jót, bye bye!
1: Ez a 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Kikaptak és befejezték VB szereplésüket a női kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Uniós támogatással fejlesztik a víziturizmust az Alsó-Tiszán és a Marason. A beruházás részeként 8 biztonságos vízitúra megállóhelyet alakítanak ki 2028 közepéig. A Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden, a Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon épül ki a túrázók kikötéséhez szükséges infrastruktúra. Csanyteleken és Makón mobil konténerekből kialakított megállóhely is épül. A Marason ez lesz az első ilyen jelleg. Fejlesztés. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzési törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről is. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a víziszárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Befejezte VB szereplését a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttese a berlini negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. A magyar csapat így is emlékezetes tornát zárt. 28 év után szerepelt újra világbajnokságon, és 40 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, de néhol még kisebb eső zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére 15-23 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét több lesz a felhő és sokfelé várható eső zápor zivatar. Délkeleten kisebb a csapadék esélye. A legtöbb helyen 16 és 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Keleten és délkeleten azonban jóval melegebb lehet, a határ közelében akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljesítsünk.

0: el az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim track listával együtt.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on.

0: hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is akcióban vannak a kiberbűnözők. Kezdetét vette a Dériné program új évada. Többfelé lesz eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa,

0: és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
1: Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához. 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Jövő héten két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd interpellációk és bizottsági jelentések vitája következik. A képviselők később döntenek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, akik sikeres megválasztásuk esetén esküt tesznek majd. Elkezdődött a Dériné program új évada, a szezonban 9 új bemutatóval, valamint több mint 4500 előadással, témanappal és kulturális eseménnyel várják a közönséget. A Dériné társulat 140 alkalommal lép színpadra, 3 új produkcióval is készül. Az oktatási programok keretében mintegy 640 000 gyermeket szeretnének elérni. Az országjárás 500, a Vándor Színház 60 előadást tervez, emellett határon túli eseményeket is rendeznek. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hertz?
4: Így
3: Hertz,
4: van.
3: Mega Hertz.
4: Mega
3: Hertz. Jó, akkor na de ez a csütörtök. Még egy órán keresztül DJ Millerrel lemezjátszok magad.
2: Best FM, a legjobb zenék. Mixben.

0: DJ Miller.
1: Ja, már nem is tudom, 7. 8. résznél jár a Mission Impossible most a legutóbbi?
2: Nem tartom számon, hát mindegyiket megnézem, de hogy már
1: hányadik.
2: Nem tudok ezzel mit kezdeni.
1: Lehetne az megnézem. A következő rész, ugye, hogy ez a klasszik jelenet, hogy így leereszted a Tom Hanks-t, tudod, hogy éppen ott csak megáll így a föld fölött.
2: Egy centire.
1: És igen, és akkor az lenne neki a mission, a küldetés abban a részben, hogy rávenni az Effendit, hogy eljöjjön velünk koncertre. Az lenne az utolsó része a
2: sorozatban.
1: Erről akartam pontos, hogy te mennyi esélyt látod annak, hogy erre mi Istvánunkat elrángatjuk. Pedig hát
2: arra, hogy engem elrángatsz, arra elég nagy esély van, mert ugye én imádom. Nagyon nagy, tehát naponta nézem a régi videóit is, viccen kívül mondom, tehát ő nálam egy akkora ikon gyerekkorom óta.
1: De ezt pont tegnap beszéltük az FND-vel, meg ugye régebben is ez volt, mindig a Lauerrel csináltuk ezt, hogy beszélünk valamiről, nem? Tehát mi van a Shakedown-nal? Nem tudsz róla valamit? Nem. Az 2 hét múlva kijön egy új Shakedown kislemez. Tehát mindig beszélünk valamit, és utána megtörténik. Beszéltük tegnap az FND-vel, hogy ehhez kéne most megkod mondjuk a lótöltössel. De hogy a Stevie Wonder az ugyanez volt. Tavaly vagy tavaly előtt volt egy olyan, így pufogtam, hogy Stevie Wonder turné, így vagy úgy, vagy, és akkor kiderült, hogy a 2 hónapja lett egyébként vége a Stevie Wonder turnák, mondjuk az csak Amerikában volt, és akkor már azóta mindig így néha-néha, amikor így följön, hogy azért de jó lenne Stevie Wonder turné, és tessék!
2: Sírtad, ugye, hogy London nincs is messze, ugye,
1: föl a repcsiről,
2: le a repcsiről, aztán ott is megyünk, úgyhogy...
1: Erős a gyanúm, hogy erre ketten megyünk. Vagy te egyedül, ahogy én a mostani formában ismerem.
2: Vásárold meg egyet, hogyha jó a dátum, én megyek. Egy jó Imre napi Stevie Wonder koncert. Jaj, de szép lenne, ugye?

0: lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát az öreg Kungs.
2: Kungs. Az igen. Én ugye nem kungoltam.
1: Kungs, el biztos a kutya volt. Hát az Elce foglalta egyetlen dalcímbe a te hétvégédet, ugye? Never going home.
2: Így van, így van.
1: De még a csütörtökön a vasárnapig haza se.
2: Igen, igen, főleg a vasárnap az húzós lesz. Most pláne, úgyhogy hazafelé egy 250 kötője, 280 kilométer. Úgyhogy...
1: Haladjunk szépen lépésre lépésre. Csütörtök van, mi van ma?
2: Csütörtök? Nem, ma nyugalom van, képzeld el. Azért most az őszi menetrend szerint azért próbálom azt, hogy csütörtökön egy mód van rá még legyek
1: otthon.
2: Aztán holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár, ugye, főváros szívében. Utána pedig Dombegyház, bizonyám 250 kilométerre van a legrövidebb úton,

0: dolgoztam a legendás Babilonban. Ők ott voltak, mint technikai személyzet, meg mint helyi DJ, úgyhogy egyből nagy pacsizás, haverkodás.
1: Hát ez veszélyt tud lenni.
0: Hát igen, igen, de mivel ott most volt a buli, így most is az lesz. Ha érted, mire gondolom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És ha nem bánt volna el olyan csúnyán az élet a Whitney Houstonnal, ugye, mint ahogy...
2: Igen, sajnos.
1: Simán benne lenne a pakliba, hogy most még az ő turnéjára is ugyanígy nyácsorgatva várnánk a jegyértékesítését a Stevie Wonder-re.
3: Egyébként az ő videóit is, a Stevie meg a Whitney nálam olyanok, hogy tényleg szinte napi szinten ugye beleszaladok a különböző platformokon, ilyen rövid videókba, tudod, ilyen egypercesekbe. Különböző duettek, a Stevie is rengeteget duettezett, volt Elton Johnnal, stb. Tehát ezeket én imádom. Tehát visszarepít az időben, a múltba, és tényleg ez olyan meghatározó dalok voltak, amelyeket ők énekeltek, szereztek, stb. Előadtak, duetteztek, úgyhogy hát ez igen, ez sajnos már Sándorom a múlt, de a Stevie ezért nagyon fontos, mert ugye Lionel Richie-re is elmentem tavaly, ugye.
1: Muszáj. Jó,
3: akkor
1: na, hát
3: Stevie-re
1: akkor...
3: nem
1: így, hát akkor azt mondtad, ez a múlt, akkor jövő meg az, hogy jövő csütörtök.
3: Így
1: várunk
3: van.
1: Vissza téged. Okay, szeretettel, ezt megköszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, sziasztok! Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is komoly a szájban. Közép-Európa szerepe kulcsfontosságú az Európai Unióban, hangzott el a V4-es csúcson. Együtt ünnepelhetnek a Kárpát-medence középiskolás diákjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Erős Közép-Európa nélkül nincs erős Európai Unió, ez volt az egyik fő üzenete a visegrádi négyek és Írország kormányfői pozsonyi találkozójának. A V4-ek abban állapodtak meg, hogy a jövőben gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek. A tárgyaláson az illegális migráció, a határvédelem, az energia és az uniós költségvetés is napirendre került. A hidegfront sem hoz egyelőre igazi fordulatot, az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak, a kukorica termés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet

0: teljesíteni a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Utazási pályázatot hirdet középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki tanulók, tanárok és iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5 várják. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az időjárás ugyan tett róla, hogy minél hamarabb elfelejtsük a nyarat, mi azonban teszünk róla a következő órában, hogy a nyári hangulat egy picikét még visszajön, amennyire lehet. Welcome to Saint-Tropez, érkezik majd DJ Antoine, aztán mi Chicolatino, ezt majd Jerry Halliwell hozza, és jön már is egy kis baja-baja, a Safri Duo-tól itt a Best
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Raté, a Free.

Best FM a legjobb zenék. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 36 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött minden Will Smithnek, hiszen 1990. szeptember 10-én mutatták be az NBC-n a The Fresh Prince of Bel-Air című sorozat első részét, amelynek köszönhetően a világ megismerte Will Smith-t, akkor még Fresh Prince, és jó barátját DJ Jazzy Jeffet is.

Best FM a legjobb zenék, ugyanak két dal egyáltalán nem hasonlít egymásra, de Vemes korszakában is volt egy Freedom című dala, meg ez is Freedom, és hogy összekeverik a kettőt, ehhez azért odaérte, hogy 90. Szóval a Freedom 90 érkezik, George Michael-től itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson, mozgással gyógyítható, illetve megelőzhető több betegség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világ. Most meg közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív

0: mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet, délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: My dream is to fly over the rainbow so high. Nagyon jól tudjuk, hogy ahhoz a szivárványhoz, ami fölött Yves LaRock szeretne majd átrepülni, az kell napsütés, meg eső. Hogy ebből a kettőből mi lesz volna, ezt is elárulom a következő órában. 9 és 10 között itt a Besten. Érkezik a Rise Up az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a Besten.

Best of all, elkezdenék, akkor egy picikét adunk a latinos hangulatnak. Először egy kis Pasilda az Afro Medúzától, aztán Viva España a Bombontól, és ebben az órában még azért egy Gaggio So Many Times is érkezik. 10-ig bezárulag itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus dalról, hogy Kenny Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free.

Best FM, a legjobb zenék az óra legelején szivárvány kialakulásának vonatkozásában ígértem én időjárás jelentést, illetve előrejelzést a holnapi napra. Hát az összetevőkből holnap csak eső lesz, napsütésre ne is tessék számítani. Egészen pontosan 18 fokos nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új nevet kapott a NAV egyik fontos felülete. Rendhagyó koncert lesz az atlétikai világdöntőn, többfelé kell esőre készülni. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától Pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23%-a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Történelmi pillanatok Budapesten a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában részben, a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és

0: El fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Kezdődik a Táltos Szamár Fesztivál Biatorbágyon, a háromnapos vándorbábos és utcaszínházi fesztiválon gyerek és felnőtt előadások, különleges foglalkozások és kézműves vásár is szerepel a programban. A rendezvényhez idén országos zsonglőr találkozó is csatlakozik. Többfelé lehet eső zápor, hajnalban 12-18 fokot mérhetünk majd. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet, délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső zápor zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Az öngyilkosság megelőzésének napja, vagy az öngyilkosság elleni világnak, nem is tudom, hogy mi lenne a pontos megnevezése a mai világnapnak így szeptember 10-én. Mi minden esetre ettől a hangulattól igyekszünk minél jobban eltávolodni a legvidámabb dalokkal a következő órában. És jön majd Wakefield a Saturday Night, a Spike a Respect-tel és Tyler Cruz a Troublemaker-rel.
3: Ez a Night Shift a best.

Veszteszem a legjobb zené. Két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista élig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a 91. helyre sorolta. Jön Wakefield és a Saturday Night itt a Veszten a legjobb zené.

Best FM a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére, hogy a cápa mesének volt külön saját betétdala is, és világsztárok kölcsönözték a karaktereknek a hangjukat, mégis hát körökkel megelőzte őket a Nemo nyomában, úgyhogy állítólag ezért nem lett második része a Car Wash-nak. A betétdal érkezik most Missy Elliottnak, és persze Christina Aguilera-nak köszönhetően. Car Wash!

Best of a legjobb zenék. A hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalom korlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalom elterelésekre, szakaszos és időszakos forgalom korlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti,

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: do something.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Ezt nem a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira az igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.